22:07 ari kare kumamahungu kaxitikuxa dzongeni tafambisana nomunanga na nyimara kuve kuma leterana kani tamajele manene ripelile.